0: Éppen idén jelentkezett, ez elég példátlan, tehát ilyen az elmúlt 100 évben még nem fordult elő, ezért vannak rekordalacsony vízállásaink.
1: És gyakorlatilag mi számunkra azt jelenti, hogy a heti vagy a havi 4 darab elhajózás helyett 3-at tudunk megtenni, tehát gyakorlatilag a kapacitásunk 25%-kal csökkent, és ezáltal sajnos a cégnek az ebből származó árbevétele is 25%-kal csökkent. Ugye azt látjuk, hogy az utóbbi körülbelül 3 hónapban óriási kiesést okoz ez a magyar turizmusnak is, nagy valószínűség szerint, mivel ezek a hajók nem érkeznek meg Budapestre.
2: 日前，匈牙利政府通过了一项关于可持续水资源管理的行动计划，希望通过蓄水等措施提高水资源利用效率，并计划在2029年底前落实各项防旱和蓄水项目。
0: Úgyhogy a megoldási lehetőségeken azokon részben most gondolkozunk, részben pedig rövid távú áthidaló megoldásokat végeztünk. Ilyen például a Paksi atomerőműnél az a beépített ideiglenes fenékküszöb, ami legalább pár évig nagyon alacsony vízszintnél megemeli a vízállást annyira, hogy a hűtőrendszer biztonságosan működni tudjon.
3: 作为长期利率指标的日本新发十年期国债收益率今天一度升至3.05%。数据显示，这是日本十年期国债收益率自1996年9月以来的最高水平。市场人士认为，伊朗局势紧张导致原油期货价格攀升，引发了对通胀的担忧。市场对日本央行提前加息的预期升温，推动了日本长期利率进一步上升。了解更多消息，再来看一组简讯。
4: 西班牙公共卫生机构9月1号公布的数据显示，今年6月至8月，西班牙有5111人的死亡与高温有关，刷新了2022年同期4652人死亡的人数记录。这一数字依据西班牙死亡率监测系统的数据估算得出。系统数据显示，绝大多数关联高温的死亡与心脏病发作、中风有关。 西班牙国家气象局的数据还显示，西班牙7月气温追平2022年7月数值，是1961年有相关记录以来西班牙本土最热月份。据路透社报道，哥伦比亚警方表示，8月31号晚上，该国北桑坦德省一警察局发生汽车炸弹袭击事件，造成至少1人死亡，10多人受伤。 其中伤者包括多名警察。警方透露，涉事车辆去年被盗，犯罪分子用这辆汽车装载了80公斤的炸药，最终炸毁了警察局的部分建筑，并波及到附近住宅和商铺。截至发稿，暂无任何组织宣称对这起袭击事件负责。 据美联社报道，近日美国犹他州在恩国家公园发生落石和泥石流，部分道路临时关闭。公园方面表示，截至9月1号，部分道路仍处于临时关闭状态，工作人员正在清理落石和泥土。另有目击者拍摄的视频显示，洪水从山上倾泻而下，部分道路被淹，场面相当惊险。
3: 正点财经及时为您送达影响经济生活的重要财经消息，获取更多财经资讯，请下载央视财经客户端。